Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Je slušná. Rock Radio. Rock. Je slušná. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock. Je slušná muzika. Rock. Je slušná muzika. Je slušná muzika.

Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. I'm sorry, baby. Otvor bránu, lebo ju rozbijem. I'm sorry, baby. Lebo ju rozbijem.